0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Benyújtották a parlamentnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló javaslatot. A balatonfüredi Kisfaludy strand lett idén a Balaton legjobb strandja. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domongos vagyok. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel, és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerül magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós újjáépítési terve, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől. Hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Idén az első fél évben mintegy 6100 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet, számolt be róla a testületeket működtető Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A leggyakrabban lábbelik, valamint közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást, de gyakoriak a bútorok, háztartási és kerti gépek, kéziszerszámgépek és járművek miatti panasz. Minden harmadik ügy zárult megegyezéssel. A balatonfüredi Kisfaludy strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, az alábban pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserben hagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttősi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít, Spanyolország déli részén már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almería tartományban elővigyázatosságból több települést is kiürítettek. Szombaton változóan felhős napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. A Balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. Napos idő lesz egy-egy záporra, zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhet magánsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Idén az első fél évben mintegy 6100 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet, számolt be róla a testületeket működtető Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A leggyakrabban lábbelik, valamint közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást, de gyakoriak a bútorok, háztartási és kerti gépek, kéziszerszámgépek és járművek miatti panasz. Minden harmadik ügy zárult megegyezéssel. A Balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserben hagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttösi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almeria tartományban elővigyázatosságból több települést is kiürítettek. Szombaton változóan felhős napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Rádió FM. Melletted szól.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Benyújtották a parlamentnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló javaslatot. A Balatonfüredi Kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domongos vagyok. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhet magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós újjáépítési terve, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől. Hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Idén az első fél évben mintegy 6100 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet, számolt be róla a testületeket működtető Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A leggyakrabban lábbelik, valamint közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást, de gyakoriak a bútorok, háztartási és kerti gépek, kéziszerszámgépek és járművek miatti panasz. Minden harmadik ügy zárult meg egyezéssel. A Balatonfüredi Kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi Községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki Községi strand lett a nyertes. Cserbenhagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttösi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almería tartományban elővigyázatosságból több települést is kiürítettek. Szombaton változóan felhős napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: Izzad a tenyér, dogos kéz az, ami valamit elér. Alulról kezd, amit felépítenél. Ha nemes a cél, legyél nemes a cél. A hét lehet szerte, szép, nem térítheted.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. A Balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerül magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Idén az első fél évben mintegy 6100 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet, számolt be róla a testületeket működtető Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A leggyakrabban lábbelik, valamint közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást, de gyakoriak a bútorok, háztartási és kerti gépek, kéziszerszámgépek és járművek miatti panasz. Minden harmadik ügy zárult meg egyezéssel. A Balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserben hagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttösi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almería tartományban elővigyázatosságból több települést is kiürítettek. Szombaton változóan felhős napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Zu.
1: Rio
0: FM.
1: Rio
0: FM.
2: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Meleg nyári idő lesz. Megszületett az utolsó döntés is a 10 milliárd euró uniós forrás hazahozataláról. Megkezdődött a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Elfogadta Magyarország módosított helyreállítási tervét az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa, az ECOFIN. A döntés mintegy 10 milliárd euró uniós forrás kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig hitel. A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita Rómában. A magyar külügyminiszter kiemelte, hogy a gazdaság, az energetikai, a védelempolitikai kérdések, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségek. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, erről hivatalosan tegnap döntött az Európai Bizottság. A testület közölte, a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett, a kérelmet május 28-án nyújtották be, és a döntés értelmében Magyarország az Európai Ügyészség 25. tagállamává válik. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyonvédelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük K.L. Csaba elnöknek a megbízatását. Ezt a kultúráért felelős államtitkár jelentette be. Nagy Ervin közölte, az új vezetőket pályázati úton választják ki, addig ideiglenes igazgatóság biztosítja az NFI működését. Karlovy Váriban megkezdődött a jubileumi 60. Nemzetközi Filmfesztivál. A Szemlén idén 137 filmet vetítenek le különböző szekciókban. A legrövidebb film 3 perces, míg a leghosszabb több mint 3 óra hosszú. Mindkét film japán alkotás. Kristály Globuszt kap Dustin Hoffman, amerikai színész, és Juliette Binoche, francia színésznő. Pánik tört ki a Ryanair légitársaság Szalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járatán, miután a felszállást követően betört a repülőgép egyik ablaka, és az ott ülő utas megsérült. A szerb férfit utastársai húzták vissza az ablaknyílásból, majd miután a gép visszatért a görög reptérre, kórházba szállították. Azt a vizsgálat deríti ki, miért tört be a repülőgép ablaka. Napos idő várható, gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő záporzivatar. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trio FM.
3: Ez a Trio FM.
0: Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Meleg nyári idő lesz. Hamarosan megalakul a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Megvannak a legjobb balatoni strandok. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Elfogadta Magyarország módosított helyreállítási tervét az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa, az ECOFIN. A döntés mintegy 10 milliárd euró uniós forrás kifizetését teszi lehetővé Magyarországnak. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig hitel. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, ezt hivatalosan tegnap hagyta jóvá az Európai Bizottság. A testület közölte, a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett, a kérelmet május 28-án nyújtották be. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyonvédelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. Idén is utcabálra várja az érdeklődőket a francia intézet a közelgő francia nemzeti ünnep alkalmából. A ma esti program szokás szerint a Dunaparti épület előtt a főutcában lesz, ahol a gyerekek különböző fajátékokat próbálhatnak ki, és megismerhetik a frankofón Afrika ütőhangszereit, ritmusait, táncait. Az esti koncerteken több zenei stílust ötvöző zenekarok lépnek fel, majd az utcabál késő estig szabadtéri tánccal folytatódik. A Balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. Több kategóriában értékelték a strandokat, így a Fonyódi Panoráma, az Alsóőrsi Községi Strand és a Balatongyöröki is díjat kapott. Módosítani kellett a kék szalagvitorlás versenyútvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A keszthelyi bóját mintegy másfél kilométerrel helyezték keletebbre a sekélyebb víz miatt. A mezőn július 30-án vág neki a távnak Balatonfüredről. Napos idő várható gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A Trio FM hírei.
3: Meleg nyári idő lesz. Elfogadták az uniós pénzügyminiszterek a magyar helyreállítási tervet. Utcabálon ünnepli a francia nemzeti ünnepet a Budapesti Francia Intézet. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Elfogadta Magyarország módosított helyreállítási tervét az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa, az ECOFIN. A döntés mintegy 10 milliárd euró uniós forrás kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig hitel. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, ezt hivatalosan tegnap hagyta jóvá az Európai Bizottság. A testület közölte, hogy a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett, a kérelmet május 28-án nyújtották be. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne. Feladata a közvagyonvédelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. A Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország és egész Európa biztonságát is erősíti, közölte Orbán Anita, miután részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport külügyminiszteri ülésén Rómában. A magyar tárcavezető azt írta, hazánknak a vajdasági magyar közösség miatt nemzetpolitikai szempontból is fontos a térség. Hozzátette, hogy a jobb vasúti és közúti kapcsolatok, a biztonságosabb energiaellátás és az erősebb gazdasági együttműködés a magyar vállalatok számára is új lehetőséget teremt. Feltételezett orosz ügynököket vehettek előzetes letartóztatásba Szerbiában egy Németországban tervezett szabotázs akció miatt. Sajtóinformációk szerint a szerb-magyar határon fogták el őket. A Bild című német napilap úgy értesült, olyan hadiipari létesítmény ellen készültek merényletet elkövetni, amely Ukrajnának szánt fegyvert gyárt vagy szállít. Idén is utcabálra várja az érdeklődőket a Francia Intézet a közelgő francia nemzeti ünnep alkalmából. A ma esti program szokás szerint a Dunaparti épület előtt a főutcában lesz, ahol a gyerekek különböző fajjátékokat próbálhatnak ki és megismerhetik a frankofón Afrika ütő hangszereit, valamint ritmusait és táncait. Az esti koncerteken több zenei stílust ötvöző zenekarok lépnek fel, majd az utcabál késő estig szabadtéri tánccal folytatódik. Napos idő várható gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Te mindig minden életszakaszodban annyinak érezted magad, amennyi voltál? És nem. Úgy is éltél? Vagy pont, hogy sohasem?
3: Szinte soha.
2: Tényleg?
3: Nálunk ez családi adottság.
4: Ladinek Judit, színésznő.
3: Szerintem egy genetikai mázli, hogy általában fiatalabbnak tűnünk van, 5 nénikém. Édesanyám, sajnos már nincs köztünk, de hogy például anyukámat is mindig a nővéremnek nézték. És én mindig is egy kicsikét szerintem gyerek maradtam, és maradok is.
2: De lehet, hogy ez valamikor fordul, vagy változik, nem? Mert gyermek az ember 5 éves, 6 éves, akkor általában 5-6-nak érzi magát, nem? Sőt, aztán már inkább azt mondja, hogy nem, én már mondjuk még be se töltöttem a 7-et, de én már 7 vagyok. Nem így van, aztán amikor már a 10-hez közeledik, én már 10 vagyok, és aztán lehet, hogy eljut a 18-ig, akkor én már mondjuk 20-nak érzem magam.
3: Nem? Soha nem éreztem magam idősebbnek.
4: Tarján Pál, operaénekes.
5: Amikor fiatalabb voltam, mindig szerettem volna egy picit idősebb lenni, mert ugye idősebb barátaim voltak, és hátrányos helyzetben éreztem magam, de aztán eltelt jó pár év, és utána már nem foglalkoztam vele.
2: És az egészen idősekkel is például jól megértetted magad?
5: Igen, igen.
2: Egész fiatal korodtól?
5: Egész fiatal koromban volt olyan barátom, aki

0: 40 évvel idősebb volt.
1: Egyébként, ha belegondolok, nekem is például a nagymamával mindig nagyon jól megértettem.
0: Igen, de ez nem volt családtag, mert az mindig más egy kicsit, hogyha a családban van valaki, az nyilvánvaló dolog.
1: De az is érdekes, hogy tényleg te mondjuk 20 éves vagy, és akkor egy 60 éves ember bölcsességét iszod,
0: abszolút.
1: Fele, vagy egy hullám hosszan.
0: Igen.
1: És akkor ez azt is tudja okozni, hogy esetleg utána a 20 évesekkel már annyira nem is.
0: Nem, mert azok meg más okból kifolyólag voltak izgalmasak.
2: Talán az idő és a korosodás egyik jelen állam, hogy imádom a kertet, és nagyon szeretem az otthon eltöltött semmittevést, idézőjelben semmittevést, mert mindig akad munka egy kertesházban, de hogy úgymond az már azt kapcsol ki. Nem feltétlenül az, hogy tömegben legyek, koncerten legyek, buliban legyek.
3: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mennyinek érzed magad most?
2: Hát nem a tested, 50 hanem... és 60 között ének érzem magam.
1: 54-56.
2: Így, ilyesmi.
3: Tarján Pál operaénekes.
2: Ami abszurdum, de akkor is így van.
1: Hát egyébként az ember így néz, kérdezheti a néző, miért, mennyi?
2: Akarod nem mondjuk
1: mondani?
2: Meg.
1: Nem számít. Találják.
2: Vannak olyan 30 évesek, akik palibácsiznak, úgyhogy azért ez be...
1: Abból lehet egyébként néha tényleg látni a szembejövőkből, hogy köszönnek.
2: Igen. Hát. És akkor mindig kikérem magamnak, meg mondom nekik, hogy ne szórakozz már velem.
1: És akkor ők nevetnek.
2: De igen, meg én is, hát engem nem érdekel alapvetően, ezt el kell fogadni, tehát... Ha valaki nem fogadja el a korát, akkor magának csinál belőle problémát, az pedig elveszi a pozitív dolgokra az energiát.
1: Rászánod az időt mindenre, és tehát, hogy bőven méred az időt, vagy szűken méred, így kérdez. Nem, de tudod, van, aki...
4: Hát a feladat határozza meg a tempókat. Ja, az
1: oké, de valaki szűken adja mindig saját magának is, hogy jó, ezt meg kell csinálni egy óra alatt, és egyébként az valójában egy óra, 10 perc alatt lehet csak megcsinálni, de mindig csak annyit.
4: Van egy technikám.
1: Na.
4: Persze, most függetlenül attól nyilván látja a kedves néző, hogy a szóltésztesem ahogy néz ki, de azt megfogadtam magamnak, és ez be is vált, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi az a feladat, amit el kell végeznél. Ha fáradtnak érzed magad, most mondom persze magam felé ezt a történet, akkor le kell tenni azt, amit csinálsz, és persze nem bányáról van szó, vagy gödörásásról, vagy akármiről. De ezt betartottam, és be is tartom, hogy akkor teljesen értelmetlen mindenféle erőfeszítések, ahol nem kerül ki jól az ember, nem jön ki belőle jól az ember, mert csak pihent aggyal és tiszta gondolattal lehet jót alkotni, akár cikkírásról, vagy zenéről, vagy bármiről van szó, pihenni kell közben.
1: Ha pihent agyú vagyok közben,
4: hát ez most egy ilyen szójáték, nyilván nem erről van szó, de kell pihenni, és ez a számomra egy szentírás.
0: Ez a Star Portré. Hamarosan folytatjuk.
5: Escucha el ritmo.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: frissautó.hu.
5: Minden, ami az autódhoz kell.
4: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és
5: csajos cuccok.
4: Mindened az autód.
5: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
4: frissautó.hu. Itt vagy már.
5: Motorosoknak is.
6: Tudod, hogy a Jászberényi belvárosi strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszóké a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is 3 sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi belvárosi strand és termálfürdőben.
7: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Időugrás volt az életedben valamikor? Úgy értem, hogy amikor mondjuk hirtelen olyan boldog lettél valamitől, hogy egyszerűen megfiatalodtál tartósan, vagy az ellenkezője, hogy olyan szomorú lettél.
2: Természetesen, igen.
1: Megöregedett az ember.
2: Igen, mindkettő.
3: Ladinek Judit, színésznő.
2: Az egyik ugye az ember életében a szerelmek, azok.
1: Az a jó, ugye?
2: Az a jó, igen. Ez, amíg tart, és lobog a láng, és fűt a szenvedély, az szerintem minden nőt megszépít. Egyszerűen nem is, tehát a ragyogás, a belső ragyogás.
1: Ez egy életre is megszépíthet valakit, például téged.
2: Természetesen, hogyha van... Sajnos nekem nem úgy alakult az életem, hogy 20 évesen megismertem életem szerelmét és halálunkig együtt. Nekem több nagy szerelem is adódott az életemben. Most reményeim szerint ez már a síri kitart, amiben most vagyok, a mostani kedvesem. És én bízom benne, hogy mindketten egy olyan harmóniát tudunk adni a másiknak, egy olyan tüzet, egy olyan szenvedélyt.
1: Ami megszépít.
2: Igen.
1: Ami igen.
2: Szokták mondani, hogy ne olyan partnert keresél, aki mellett meg tudsz öregedni, hanem aki mellett fiatal tudsz maradni, és én ezt osztom.
1: Hát aztán, amikor már mind a ketten mondjuk 80 és 90 között vagyunk, és akkor szép lassan sétálgatunk, ott már lehet, hogy nem a megfiatalodás majd.
2: Nem, de akkor is szerintem 80-90 éves embereken is lehet azt látni, igen,
1: hogy
2: én például olyan érdekes, például az egyik életem egyik szomorú szakasza, ugye, hogy kérdezted, hogy mi az, amikor így hirtelen egy másik dimenzióba találtam magam, az a válásom volt. Na, akkor nagyon padlóra kerültem, tehát akkor tényleg éreztem. Akkor élet meg az első ősz hajszálam.
1: De szó tényleg szerint.
2: Egyik szó szerint. Tehát, hogy fizikai jelei voltak a szomorúságnak és a fájdalomnak. És
1: lehet, hogy az arcod is megkeseredett tartósan. Lehet, hogy egyszerűen mások azt mondták, hogy szegény Judit, hát, megöregedett.
2: Én reménykedem azért, hogy nem tartós, hogy azért összekalapáltam magam.
1: De gyorsan, viszonylag.
2: De akkor tényleg nem éppen a legvidámabb napjaimat éltem, és amire ki akartam térni, hogy valahol, nem tudom, félreálltam autóval, és akkor épp két sírás között, és egyszer csak láttam, hogy egy másik autó, egy parkoló autóban egy hölgy kihajol, egy úr behajol, kb. 60-asok voltak, és vadul csókolóznak. És olyan boldogok voltak, és azt mondtam, hogy igen, ez a remény. Ez nem véletlenül történt ez a pillanat, mert ez egy remény arra, hogy nincs vége 40 éves korban a szerelemnek, 50 éve, sőt, 70-80 évesen az ember is találhat abban a kapcsolatban is igaz szerelmet és újdonságot, amiben van, és akár még egy új is jöhet. Persze, hát ahogy múlik az idő, azért egyre kisebb az esélye, de előfordulhat.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Meleg nyári idő lesz. Elfogadták Magyarország csatlakozását az uniós ügyészséghez. Dustin Hoffman és Juliette Binoche is díjat kap Karlovy-Váriban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, ezt hivatalosan tegnap hagyta jóvá az Európai Bizottság. A testület közölte, hogy a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett, a kérelmet május 28-án nyújtották be. Elfogadta Magyarország módosított helyreállítási tervét az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa, az ECOFIN. A döntés mintegy 10 milliárd euró uniós forrás kifizetését teszi lehetővé Magyarországnak. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró a visszanemtérítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig a hitel. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló Dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. Irán teljes elpusztítását helyezte kilátásba az amerikai elnök, ha Teherán megpróbálná megölni őt. Donald Trump közösségi oldalán úgy fogalmazott, 1000 Irán felé irányított rakéta áll készen. A bejegyzést az elnök nem sokkal azután tette közzé, hogy lezárult a februárban amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Khamenei, Irán volt vallási és politikai vezetőjének temetési szertartása. A megemlékezéseken többen Donald Trump megölésére bíztattak. Ma van a srebrenicai népirtás áldozatainak nemzetközi emléknapja. Tavaly óta rendezik meg az ENSZ közgyűlés döntése értelmében. 1995. július 11-én a boszniai szerb erők Srebrenica környékén 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Szerbia elismeri a bűncselekményeket, de tagadja, hogy az népirtás volt. Karlovy-Váriban megkezdődött a jubileumi 60. nemzetközi filmfesztivál. A Szemlén idén 137 filmet vetítenek le különböző szekciókban. Kristály Globuszt kap Dustin Hoffman amerikai színész és Juliette Binoche francia színésznő. Ma is napos idő várható, gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és délnyugaton lehet egy-egy záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Sportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Volt olyan az életedben, amikor megállt az idő? Vagy elmosódott az idő?
2: Baleset az volt, autóbaleset.
1: És az idő eltorzult közben?
2: Igen.
3: Ladinek Judit, színésznő.
2: Annyira furcsa, hogy az egyik pillanatban még énekelgeted a kollégáiddal. Ez egy kolléganőmmel történt, és az ő kedvese vezette az autót.
1: Ott voltál te is, és együtt utaztatok?
2: És hárman, én ültem hátul, igen, ők elől kettem. És az egyik pillanatban még Demjén Ferenc Várj, míg fel kell majd a nap című dalát énekeltük, mert azt szólt a rádióban, és nagyon boldogan utaztunk. Majd a következő pillanat, hogy pörgünk az autóba, és be egy árokba.
1: Megvan a pillanat csak emlékként egyébként?
2: Igen, igen.
1: Csak várj,
2: igen, igen.
1: Még fel kell, és akkor pont a dalban egyszer csak majd a nap.
2: És akkor egyszer csak jött egy ilyen furcsa, ilyen örvénylő, ködös élmény, és durva becsapódás. És ami aztán nagyon, nagyon megdöbbentő és lesújtó volt, hogy eltelt egy pár óra, például megjöttek a mentők, senkinek komoly baja nem lett, talán nem tudom, nekem hátul a fejemet kellett összevarni, de semmi olyan tragikus dolog nem történt. A lényeg az, hogy mikor kihúzták az autót, és láttam, hogy mi miből szálltunk ki, akkor egy olyan síró görcs jött rám, hogy csoda, hogy élünk, hogy ami ilyen megállíthatatlan, fékezhetetlen trauma volt hirtelen, hogy hát most azért tényleg hajszálunk múlt.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Tarján Pál operaénekes.
2: Mentem hazafelé.
3: Magyarország.
2: Budapest második kerület.
3: Autóval, személyi autó.
2: És kidőlt az erdőből egy több tonás fa, és ráesett a kocsi tetejére. Én akkor elvesztettem az eszméletemet. Volt egy körforgalom, azon úgy mentem át, hogy nem is elmondtam magamnál, és arra tértem magamhoz, hogy egy ember azt mondta, hogy ne mozogjak, már hívta a mentőket, lehet, hogy gerincsérülésem van. És akkor jött a mentő, elvitt, és eltörött a 1-es, 2-es, 3-as, 4-es csigolyám 59 helyen.
3: 59 helyen?
2: Igen. Tehát az egy elég komoly baleset. Eltörött az összes bordám, elő-hátul sorozat bordatörés volt. Tehát megkaptam fölülről az ütést, azt se tudtam, hogy mi történik, mert hogy az ember ül a kocsiban, van egy tető, és a tetőre esett rá ez a fa. És akkor bevittek a kórházba, és akkor elindult egy nagyon hosszú procedúra, ugye megállt az életem értelemszerűen. Én eldöntöttem, hogy akármilyen nehéz lesz, én ezt meg fogom csinálni, megpróbálom. Aha. Mert abszolút nem voltam benne biztos, hogy ez sikerülni fog, vagy hogy valaha én még itt kimegyek a színpadra, vagy sem.
3: Hát vagy hogy eleve, hogy valaha fogsz tudni állni?
2: Az kiderült már, mert ott a kórházban az volt, hogy először csak fél métert tudtam járókerettel menni, aztán egy métert, aztán így, és akkor ahogy telt az idő, akkor én azt mondtam, hogy én meg akarok gyógyulni, és akkor volt egy hosszú folyosó, akkor amikor először járókerettel végig tudtam rajta menni, akkor ünnepeltem magam. Másfél hónap múlva járókeret nélkül gyors ütembe tudtam gyalogolni. Azt mondták, hogy ilyen nincs. Tehát ez egy nagyon nagy dolog volt. És akkor mondtam, na jó, akkor itt az idő, hogy hazamenjek, mert otthon tudtam, hogy sok nem lehet összehasonlítani olyan gyorsan. Elkezdtem rendbe jönni. De ez mind kevés ahhoz, hogy te énekeljél, vagy te elkezdjél, mert az énekes egy fizikai munka. Sokan azt mondják, hogy egy régi kaszás arató munkás energiavesztését használ el, mert egy előadás alatt. Tehát, hát az volt, az nagyon nehéz volt. És ugye hát a kudarc, hogy én egy elég jó énekes voltam annak előtte, jó helyeken dolgoztam, és amikor elkezdtem énekelni, akkor az olyan szörnyű volt.
3: Arra gondolsz, hogy nem volt hang,
2: semmi nem volt levegő? Hát, az éneklés az egy olyan dolog, hogy az ember a testével dolgozik, tehát a rekezizmokkal, tüdejével, mindennel. Na most ez ott mind megsérült, plusz nem volt másfél évig használva, tehát az izom, ami eddig föl lett építve, az megszűnt, és azt újra kellett építeni.
3: Sikerült.
2: Hát, remélem.
3: Sikerült, mert működik.
2: Pontosan tisztában voltam azzal, hogy lehet, hogy agyon dolgozom magam, és semmi nem lesz belőlem. És azt mondtam, hogy akkor is vállalom. Tehát ez adja az életemnek az értelmét.
3: Ez olyan, mint egy erőpróba, nem egy még megerősítő, hogy akkor most felvértezted magad, és innentől
2: már... Azért mondtam, hogy már beszéltünk adáson kívül arról, hogy az ember megváltozik egy ekkora trauma után, egy csomó mindent átértékel értelemszerűen, sokkal toleránsabb lettem.
3: És ez másokkal?
2: Másokkal, természetesen.
3: Meg magaddal is biztos?
2: Hát talán igen.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Van, amire nem sajnálod az időt, és van, amire viszont nagyon is sajnálod.
2: Egyre inkább azt veszem észre, hogy...
3: Ladinek Judit színésznő.
2: Felesleges csacsogásra, ami nekem régen nagyon jól ment. Már sajnálom az időt. Tehát, hogy inkább olyan tartalmas...
1: lényegre törő, hogy... Azt szereted.
2: Igen, és tartalmas. Uh-huh. Tartalmas, ami szól valamiről, uh-huh. ami épít, ami ad valamit. Nem arról beszélek, hogy ha mondjuk egy nagyon kedves barátommal történik valami, akkor napokig hallgatom, hogyha neki baja van és problémája van, akkor képes. Tehát, hogy akkor rá kell szánni az időt, mert tudom, hogy ki kell jönni belőle, és az neki jól esik, és ez egy terápia, akkor igenis beszéljünk róla. De a felszínes, felesleges dolgokra arra nagyon sajnálom.
1: Arra sajnálod, mint ahogy régen mondjuk a kisasszonyok teázás közben nézték mondjuk az időjárást.
2: Például szerintem lehet, hogy ez is korra jár, hogy az ember, hogy idősödik, egyre inkább rájön, hogy hú, milyen drága az idő is, hogy milyen kevés van belőle.
1: És azt mondod egyébként, kevés van?
2: Kevés.
1: És tulajdonképpen telik? Vagy pedig végtelen az idő?
2: Nem.
1: Fogy?
2: Nem végtelen, fogy. Igen. Nagyon emlékszem gyerekkoromban egy pillanatra, amikor így ültem a nappaliban. Anyukám otthon volt gyesen az öcsémmel, és mit tudom én, egy hétköznap délután is néztem az órát, ahogy így mennek rajta a másodpercek, és hosszú-hosszú percekig, és bejött anyukám, és azt mondja, hogy mit csinálsz? Mondom, nézem, ahogy múlik az idő, és azt mondja, jaj, de jó neked. És tényleg, hát ezt maximum nem tudom, lehettem. Hát öcsém akkor született, lett 8 éves körülbelül. Tehát, hogy ezt azért ilyet már, ilyet már nem csinálok. Nem.
1: Igaz is, milyen érdekes, ha néznénk az órát, akkor észrevehetnénk, hogy tulajdonképpen ez csak körbe-körbe jár.
2: Ugyanúgy, mint mi. Igen.
1: Folyamatosan, mi is, így ahogy mondod, mi is csak körbe-körbe járunk.
2: Igen.
1: És akkor azt mondjuk, hogy telik, megint újraindul, és a nap is újra felkel, és újra.
2: Pontosan.
1: Sőt, le se nyugszik, csak a föld forog.
2: Pontosan.
1: Hát minden állandó, tulajdonképpen nincs is idő, ha így vesszük.
2: Hú, hát igen.
1: Csak magunkon látjuk, hogy...
2: És minden, igen. Már hogy egyre inkább, de...
1: Én magamra mondtam, nem rá.
2: De persze, igen, hogy az ember pozitívan áll hozzá, és jobban van magával, és ez most nem, szerintem ez nem közhely. Az kisugárzik.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Tartson velünk a Trio Mozaikban, ahol a legfrissebb jársági információk és interjúk várják. 24/7 on my mind, day and night, all the time, you ain't even by my side, yeah. 24/7 fascinated, you got me.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
7: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
8: Ez volt a reklám.
9: A Trio FM hírei.
10: Meleg nyári idő lesz. Elfogadták Magyarország helyreállítási tervét. Több év után láthatta unokáit Károly brit király. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós helyreállítási terve, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől. Hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, ezt hivatalosan tegnap hagyta jóvá az Európai Bizottság. A testület közölte, hogy a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett, hogy a kérelmet május 28-án nyújtották be. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük Kál Csaba elnöknek a megbízatását. Ezt a kultúráért felelős államtitkár jelentette be. Nagy Ervin közölte, hogy az új vezetőket pályázati úton választják ki, addig ideiglenes igazgatóság biztosítja az NFI működését. A pályázat kiírására hamarosan sor kerül. Megkezdődött a TAO sporttámogatási rendszer felülvizsgálata, erről a sportért felelős belügyminiszter számolt be, miután 92 magyar sportszövetség képviselőivel találkozott. Posvai Gábor hangsúlyozta, cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása, emellett kiemelt feladatnak tekinti a kormány a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtését. Németországban elfogadta a sportfinanszírozás reformjáról szóló javaslatot a parlament alsóháza. Ha a felsőház is jóváhagyja, jövőre létrehoznak Lipcsében egy független elit sportügynökséget, amely a bürokratikus működést felváltva saját hatáskörben osztaná el az adóból származó bevételeket a sportolók és a sportszervezetek között. Ezzel az eredményesség és a fenntartható csúcs teljesítmény elősegítése a cél, miután Németország egyre kevesebb érmet szerez például a nyári olimpiákon. Még a német sportolók Barcelonában 82 medált gyűjtöttek, addig 3 évtized múlva Párizsban már csak 33-at. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján meglátogatta fia Harry herceg és felesége Meghan hercegnő, valamint két gyerekük, a 7 éves Archie és az 5 esztendős Lilibet. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött. Harry néhányszor járt azóta az Egyesült Királyságban, felesége és a gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben második Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen. Napos idő várható gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő záporzivatar. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
7: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Tudod, hogy a Jászberényi Belvárosi Strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszó ki a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is három sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi Belvárosi Strand és Termálfürdőben. Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rio FM.

0: Hétvégi pihenés tökéletes kísérője, a Trio Mozaik. Minden hétvégén itt a Trio FM-en.
1: 20 esztendő után ismét Jászboldog háza adott otthont a jászok legnagyobb ünnepének. A hagyomány a helyi értékek és a közösség élmény jegyében megrendezett 30. Jászvilág találkozó háromnapos rendezvény sorozata több ezer látogatót vonzott. A Jászboldog háza képes történetéről szóló könyv átadójával vette kezdetét a találkozó, szombaton pedig 39 település képviseltette magát a rendezvényen. A delegációk hagyományos felvonulását követően zajlott a díszünnepség. A mai nap nem csak a hagyományainkról szól, hanem azokról az emberekről is, akik életükkel, munkájukkal és példájukkal erősítették a jász közösséget, mondta a köszöntő beszédében Kocáné dr. Fehérvári Mária, Jászboldog háza polgármestere. A házigazda településvezető kiemelte, ahogy elődeink hittek, úgy a jelenkori jászok is hisznek abban, hogy a hagyomány csak akkor marad élő, ha vannak, akik szívvel, lélekkel tovább viszik azt. Mint mondta, büszke arra, hogy újra településük a világtalálkozó helyszíne, és büszke arra a közösségre, akik hónapokon át azért dolgoztak, hogy méltó legyen a jászok ünnepe.
2: Készültünk már egy pár éve erre a világtalálkozóra, ugyanis jubileumok kötődnek most a 2026-os évhez. Korábban 20 évvel ezelőtt, 2006-ban rendeztünk mi világtalálkozót, illetve az idén ünnepli 80 éves születésnapját Jászboldog háza 80 éve vált önálló településsé. Nagy kihívás volt, ezt mondhatom, óriási szervező munka van mögöttünk. A legnehezebb időszak az utóbbi egy hónap volt, de tulajdonképpen már egy éve tartanak az előkészületek, de nagyon nagy segítséget kaptam a település lakóitól, a civil szervezetektől, különféle közösségektől, amiért rendkívül hálás vagyok. Nélkülük ez nem sikerülhetett volna. Idősek, fiatalok egyaránt, én úgy gondolom, hogy minden generáció jelen volt a szervező munkában, illetve a megvalósítás során. Én úgy gondolom, hogy van jövője a jász hagyománynak itt a településünkön. Kapunk sok-sok segítséget, nyilván támogatóink is voltak, akiknek nagyon nagy köszönettel tartozunk, illetve Halmai Ferenc országgyűlési képviselő úr is támogat bennünket mindenben, jelezte ezt a részemre, hogy amit csak tud, megtesz a rendezvény sikeres pénzügyi lebonyolítása érdekében.
1: A Jász Világ Találkozó társ rendezője a kezdetektől fogva a Jászok Egyesülete. Dobos László, elnök.
3: Körbejár a 18 településen, és Boldogházán is most már másodszor szervezzük meg ezt a világtalálkozót, és ez a 30. a világtalálkozók sorában. Hát ugye ez úgy jön ki, hogy kettő kimaradt a Covid-járvány miatt. Összejöttünk, újból itthon vagyunk Boldogházán. Én itt nagyon itthon érzem magam. Azt mondják, hogy az igazi jásztelepülések azok, amelyeknek több évszázados történelmi múltja van. Hát Boldogháza nem tartozik ezek közé. Úgy gondolom, hogy egy olyan település is, mint Boldogháza, amit ugyan mérnöki vonalzóval mértek ki, és aminek a múltja talán, ha 100 vagy 101 néhány esztendőre nyúlik vissza, ennek ellenére mégis ugyanolyan módon, sőt talán még nagyobb öntudattal éli meg a jászságát, mint a régiek. Mert számukra legalább annyira fontosak a gyökerek, az a történelmi múlt, amiből sarjadtak, hiszen ugye ez Jászberény pusztája volt, és itt az önállóságra való törekvés ezelőtt 80 esztendővel megteremtette ezt az új települést, létrehozta ezt a közösséget, egy olyan virágzó települést hozott létre, amelyben az öntudat nem kevésbé buzog, mint bármelyik korábbi világtalálkozós jászterepülésen. Micsoda újságjuk van, és amilyen módon foglalkoznak a község múltjával és élő jelenével, az példaértékű. Azon kívül hát van egy kiváló tűzről pattant polgármesterasszonyuk, ötletekkel, gondolatokkal teli ember, és arra is képes, hogy ezeket megvalósítsa. Ebben az egész falu az ő szövetségese. Tehát én itt azt a fajta politikai megosztottságot, amely néhány jászterepülésen jelen van, nem is tapasztaltam, meg hát egy ilyen nagy vállalkozás, mint a világtalálkozás megszervezése, ez még ezeket az eltérő politikai erőket is összekovácsolja. Ez valósult most meg Boldogházán.
1: A Jászvilág Találkozó díszünnepségén köszöntőjében Halmai Ferenc, a jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, bárhol éljünk a nagyvilágban, a jász öntudat különleges kapocs mindannyiunk számára. Mint mondta, 30 évvel ezelőtt egy nagyszerű kezdeményezés indult útjára azzal a céllal, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni őseink örökségét. Találkozzunk minden évben, és tisztelegjünk az értékek előtt, amiket ránk hagytak. Az eltelt három évtized bizonyítja, hogy gyökereink erősek.
4: Azt gondolom, hogy a közösségi építés, a közösségi lét az a mai világunkban egy kicsit elhanyagolt ugyan, de egy nagyon fontos dolog. Egy picit elidegenedtek az emberek egymástól, én falusi gyerek vagyok, és valamikor régen mindig volt élet a településeken, a falukon, most meg az ember végigmegy, és időnként alig vannak. Én azt gondolom, hogy ezek a rendezvények, ezek nagyon erősítik mind a hagyományőrzést, mind pedig, amit mondtam, ezt a közösségépítést és ezt a közösségi létet. Nagyon-nagyon fontos. A hagyományőrzés nagyon fontos. Az, hogy a jársság nyilván egy tájegység. Az, hogy mi itt a jársságban nagyon fontosnak tartjuk a jász identitásunkat. Nagyon fontos a redemció, nagyon fontos az, ami minket összeköt, a hagyományaink. Én azt gondolom, hogy a jársság fontos része az országnak. Gazdaságilag én azt gondolom, hogy volt már előkelőbb helyen is a jársság gazdaságiban, de mindenképpen azon leszek, hogy azért visszanyerje ezt a régi fényét.
1: Dr. Fazekas Gábor Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke is köszöntötte a világtalálkozó résztvevőit. A díszünnepség keretében adták át a Jászok Nobel-díját a Jászságért Alapítvány kuratóriuma Bolla János agrármérnöknek, emeritus jászkapitánynak ítélte oda a Jászságért díjat. Az elismerést a jász hagyományok és értékrend közösségi megélésében vállalt több évtizedes kiemelkedő szolgálata, munkássága, közéleti szerepvállalás alapján vehette át Bolla János.
5: Rendkívüli módon örülök neki. Úgy hírlik a jászságba, úgy beszélik, hogy a Jászságért díj az a jászok Nobel-díja. Ha ez így igaz, akkor én nagyon boldog vagyok, nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon nagy kitüntetés, és rendkívül örülök neki, hogy a kuratórium, és hát akik ezt odaítélték, alkalmasnak ítéltek, vagy megfelelőnek ítéltek arra, hogy én kapjam most ezt a díjat. Nagyon régóta dolgozok én különböző területeken, nem is tudnám megmondani, 15 különböző egyesületnek, civil szervezetnek vagyok a tagja. De ebből azért legrégebben a Jászberényi Városvédő Egyesület, ahol most a május végén választottak újra elnöknek, és most már én 35 éve, hogy elnöke vagyok ennek a csapatnak, nagyon sok eredményt elértünk. Többek között a Jász emlékművet is együtt csináltuk. Korsós lány kútját városközpontba, és hát nagyon sok felújításban, rendbetételben működtünk közre. Most legutóbb egyébként a II. Világháborús hősöknek a temetőjét is velünk együtt a Honvédelmi Minisztérium támogatásával velünk együtt újult ez meg. Azt szeretnénk, hogyha a város tovább szépülne. Úgy gondolom, hogy a 48-as emlékoszlop, ami ott van a 48-asok terén a Rákóczi út mellett, azt szeretnénk, hogyha megújulna. Erre már tavaly is gyűjtöttünk pénzt, és hogyha a város ezt a zászlójára tűzné, akkor mi ebbe segítenénk, adománygyűjtéssel is, esetleg munkával is, ha lehet, és hát ma készpénzzel is természetesen.
1: Átadták Jászboldogháza díszpolgári címét. Konkoly Béláné nyugalmazott pedagógus értékteremtő munkáját ismerték el.
6: A legnagyobb értéke van, mert a szülőfalumtól kaptam, és igazából születésemtől itt élek, és ez valahogy még emeli ennek a díjnak az értékét a számomra, és nagyon megtisztelőnek érzem. Az iskolai életemben, tehát a pedagógus pályám idején, az mindent felül múlt. Viszont utána az újságszerkesztés, a Boldogházi Hírek szerkesztése, az a mai napig is az alkotás örömét jelenti nekem, és valóban szívvel lélekkel csinálom. Szeretném folytatni az újságot mindenféleképpen, természetesen a könyveknek sem mondok ellent, hogyha ez következik. Igazából ezek a legfontosabbak, amellett, hogy a gyerekeim és a pici lányok, az unokák foglalnak el a szívemben a legnagyobb helyet.
1: A világtalálkozó díszünnepségén, melynek idén Jászboldogháza adott otthont legfelemelő pillanataként beiktatták az új jászkapitányt, az elkötelezett lokálpatrióta, hagyományőrző íjász Baranyi István a következő egy évben képviseli majd a jászokat, hagyományainkat és összetartozásunkat.
0: Trió Mozaik, a kultúra és közélet összefoglalója, ami színesíti a hétvégéjét.

Leszettem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezménnyár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Meleg nyári idő lesz. Altiszteket avattak a hősök terén. Változik a szobivonal vasúti menetrendje az újpesti állomás karbantartása miatt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Az altisztek jelentik a magyar honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol az Altiszti Akadémián végzett csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke arról beszélt, szaktudásukkal, tetrekészségükkel és vezető példájukkal az altisztek nap mint nap stabil alapot biztosítanak a katonai szervezetnek. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük K.L. Csaba elnöknek a megbízatását. Ezt a kultúráért felelős államtitkár jelentette be, Nagy Ervin közölte, az új vezetőket pályázati úton választják ki, addig ideiglenes igazgatóság biztosítja az NFI működését. Még egy hétig láthatja a közönség a Fővárosi Kézzelbach Galéria Budapest a festők szemével című kiállítását. A tárlatot, amelybe 150 év csaknem 100 festményét válogatták be, a nagy érdeklődésre való tekintettel jövő szombatig meghosszabbították. A látképek jellegzetes városrészek, épületek mellett a városlakók is megismerhetők, mások mellett Vaszari János, Perlrott Csaba Vilmos, Cene Béla, Sejber Hugó és Mácsai István festményein. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota-Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es több járata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Napos idő várható gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő egy-egy záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Tartson velünk a Trio Mozaikban, ahol a legfrissebb jársági információk és interjúk várják.
1: Ez a Trio FM a Járság Rádiója. Kisnémetné királyévának adom át a mikrofont, aki Ászerső Szentgyörgyre kalauzol minket, beszámolunk a nemrég megnyílt piac tapasztalatairól és az egészségház építésének részleteiről.
2: Egyre többen járnak a nemrégiben megnyílt Jászfelső Szentgyörgyi piacra. Mint ismert, az önkormányzat a Top Plus programban tudta megvalósítani a fedett 80 négyzetméteres árusító tér kialakítását, melyben 16 darab pult kapott helyet. Női, férfi és akadálymentes raktárhelyiség és zárható kukatároló is kapcsolódik hozzá. A komfortos piac használatához 8 parkolóhelyet is kialakítottak. Zelenai Tiborné, polgármester.
3: Nagyon örülünk neki, hogy végre meg tudtuk nyitni a piacot. Ugye hosszadalmas volt azért a működési engedélynek a megszerzése is, már azért a lakosság várta, és már örülnek annak, hogy eljutottunk arra a pontra, hogy most már hivatalosan is működhet a piacunk. Pozitívak a tapasztalataink. Hétfő, kedd, szerda és péntek, szombat 4 nap vagyunk délelőtt nyitva. Igazából még a nyitvatartást is úgy alakítottuk ki, hogy megnézzük, hogy mi a lakossági igény, mi az árusoknak az igénye. Eddig még minden nap vannak árusaink, és nagyon gyorsan oda szokott a lakosság. Én azt gondolom, hogy ez egy sikeres projekt, örülünk neki, hogy van, és a lakosság is örül, mert azért kulturált körülmények között nagyon szép helyen, tiszta helyen tudjuk fogadni az árusokat is, tudnak vásárolni. Szerintem egy fejlődő kis településnek mindenképpen szüksége van egy kulturált piacra.
2: Zelenai Tiborné polgármester arról is tájékoztatta rádiónkat, hogy jó ütemben halad az egészségház építése, melyet mintegy 180 millió forintból valósítanak meg. A kivitelezést követően az ingatlanban kap helyet a települési védőnői szolgálat, a fogorvosi és a háziorvosi rendelő.
3: Az idejében, ami a legnagyobb feladatunk, az egészségháznak az építése, amely most már egész jó fázisában áll, ami meg is felel az ütemezésnek. Ugye október végéig kell a kivitelezőnek átadni, és amint az elkészülés megkapjuk a használatba vételi engedélyt, működési engedélyt, szeretnénk majd oda jövő tavasszal, már nagyjából jövő tavasszal átköltöztetni a házi orvosunkat, a védőnői szolgálatot, és hát ott kialakítani majd az új fogorvosi rendelőnket. Közbeszerzés során annyira magas lett a nyertes pályázónak az ajánlata, hogy az önkormányzatnak nagyon jelentős erőt kell hozzátenni, de azt gondolom, hogy mindenképpen úgy gondoltuk, hogy csak előre lehet menni, és nem szabad félben hagyni, és nem tehetjük azt meg, hogy visszaadjuk a pályázatot akkor, mikor a közbeszerzés lezárult. 100 millió forintos támogatást nyertünk hozzá, ehhez ezen kívül az önkormányzatnak közel 80 millió forinton erőt kell hozzá biztosítani, ami nekünk nagyon nagy teher, de minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ezt megoldjuk és meg tudjuk valósítani.
2: Itt új építésről vagy átalakításról van szó, vagy is-is?
3: Is-is, van nekünk egy gyógyszertár épületünk, ami mellett volt egy elég nagy szolgálati lakás, amire nem volt igény és nem volt használva már most hosszú évek során, és azt a szolgálati lakás részt azt átalakítottuk, és még egy szám lett hozzáépítve, és így a gyógyszertár mögött lett még átalakítva is, hozzáépítve is, megmarad a gyógyszertár is, annak a külső homlokzata is nyilázárok fel lesznek újítva, és akkor lesz benne egy védőnői rendelő, lesz benne egy fogorvosi rendelő és egy háziorvosi rendelő.
0: Tartson velünk a Trio Mozaikban, ahol a legfrissebb jársági információk és interjúk várják.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Tudod, hogy a Jászberényi Belvárosi Strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszó ki a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is 3 sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi Belvárosi Strand és Termálfürdőben. Ez volt a reklám. A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: Meleg nyári idő lesz. Hétfőn fogadja el az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. Módosult a kék szalag távja a Balaton alacsony vízállása miatt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Elfogadja hétfőn az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárás lehet ellene indítani. A kormányfő korábban azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzetegységét. Az alaptörvény 17. módosítása több rendelkezés között azt is tartalmazza, hogy megszűnik a köztársasági elnök megbízatása. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol az Altiszti Akadémián végzett, csak nem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke arról beszélt, szaktudásukkal, tetrekészségükkel és vezetői példájukkal az altisztek nap mint nap stabil alapot biztosítanak a katonai szervezetnek. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet használni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre 3 eurós általány vám vonatkozik, ebből eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác szobvonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota-Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es több járata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a mobil alkalmazásokban és a MÁV csoport oldalán olvashatók. Módosítani kellett a kék szalagvitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A keszthelyi bóját mintegy másfél kilométerrel keletebbre helyezték, hogy minden vitorlás biztonságosan tudjon hajózni a sekélyebb vizeken. Emiatt a 150 kilométeres táv csak 3 kilométerrel rövidül, cserébe jóval több vitorlással indulhatnak a versenyen. Napos idő várható gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő záporzivatar. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Marad a meleg nyári idő. Hamarosan elfogadják az alaptörvény újabb módosítását. Újra találkozott unokáival Károly király. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, hogy ha az államfő ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A kormányfő egy hete nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosításról szóló törvényjavaslatot, amely több rendelkezés között azt is tartalmazza, hogy megszűnik a köztársasági elnök megbízatása. A lépést élesen bírálta a Fidesz. Csütörtökön tüntetést tartottak a Sándor palotánál. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol az altiszti akadémián végzett csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar elnöke arról beszélt, szaktudásukkal, tetrekészségükkel és vezetői példájukkal az altisztek nap mint nap stabil alapot biztosítják a katonai szervezetnek. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt, 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Az összeomlás szélére sodródott a gázai övezet egészségügyi szállítási rendszere, közölte a gázai egészségügyi minisztérium. A mentőautók és az egyéb járművek csaknem 3/4 már működésképtelen, az izraeli támadások és a hiányzó alkatrészek miatt. A tárca arra figyelmeztet, hogy az izraeli importtilalom teljesen megbénítja a logisztikát, ráadásul a napokban dróntámadás érte az övezet egyik kórházát is. A tavaly októberi tűzszünet ellenére a térségben rendszeresek a harcok, amelyekben napon átlagosan 4-en vesztik életüket. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján meglátogatta fia Harry herceg és felesége Meghan hercegnő, valamint 2 gyerekük, a 7 éves Archie és az 5 esztendős Lilibet. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött. Harry néhányszor azóta járt az Egyesült Királyságban, felesége és a gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen. Napos idő várható gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
3: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Tudod, hogy a Jászberényi belvárosi strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszó ki a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is 3 sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi belvárosi strand és termálfürdőben.
4: Ez volt a reklám.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mellette szól.
6: Trio FM.
5: Trio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Marad a meleg nyári idő. Hamarosan elfogadják az alaptörvény újabb módosítását. Életbe léptek az új uniós vámszabályok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, ha az államfő ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A kormányfő egy hete nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosításról szóló törvényjavaslatot, amely több rendelkezés között azt is tartalmazza, hogy megszűnik a köztársasági elnök megbízatása. A lépést élesen bírálta a Fidesz, csütörtökön tüntetést tartottak a Sándor palotánál. Magyar Péter korábban többször lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, Orbán Viktor bábjai egyikének nevezte Súlyog Tamást. Teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos, a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Drónokkal és rakétákkal támadta Oroszország hajnalban Kijevet, a légi csapásokban 11-en megsebesültek, köztük egy gyerek, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint a támadásban megrongálódott egy üresen álló lakóépület, egy irodaházban pedig tűz keletkezett. Orosz támadásról számoltak be Szumi városából is, a helyi hatóságok szerint 6-an megsebesültek. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztésnek köszönhetően folyamatos. Hosszabb szerelvényeket és éjszakai vonatot indít a MÁV a Villányi Rozé Fesztiválra. A hétvégén több kocsiból álló szerelvénnyel közlekedik több Pécsről és Villányból induló vonat. Pécsre ma és holnap éjszaka egy órakor mentesítő vonat is közlekedik. Emellett Siklósról Villány felé több buszjáratot is indítanak a fesztiválra. Napos idő várható gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 12 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Töltse meg a délutánját jó zenékkel és friss hírekkel a Trio FM-mel. Ez a Trio délután. Minden hétvégén dél és este 6 között.

jó helyre kapcsolt. Ez a Trió délután, ahol a legjobb dalok és friss hírek várják minden hétvégén 12 órától a Trió FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Tudod, hogy a Jászberényi Belvárosi Strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszó ki a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is három sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi Belvárosi Strand és Termálfürdőben.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Marad a meleg nyári idő. Hamarosan elfogadják az alaptörvény újabb módosítását. Több év után láthatta unokáit Károly brit király. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, ha az államfő ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A kormányfő egy hete nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosításról szóló törvényjavaslatot, amely több rendelkezés között azt is tartalmazza, hogy megszűnik a köztársasági elnök megbízatása. Magyar Péter korábban többször lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, Orbán Viktor bábjai egyikének nevezte Sulyog Tamást. Teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos, a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Drónokkal és rakétákkal támadta Oroszország hajnalban Kijevet, a légi csapásokban 11-en megsebesültek, köztük egy gyerek, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint a támadásban megrongálódott egy üresen álló lakóépület, egy irodaházban pedig tűz keletkezett. Orosz támadásról számoltak be Szumi városából is. A helyi hatóságok szerint 6-an megsebesültek. Véget ért a túszdráma Berlinben, kiszabadították a nőt, akit péntek este egy szupermarketben ejtett foggyul egy férfi. A 22 éves nő a bolt alkalmazottja, a férfi egy késsel támadt rá záráskor. Az üzlet többi alkalmazottjának sikerült kimenekülnie az épületből. A rendőrség közlése szerint a tettest elfogták, indítéka egyelőre nem ismert. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján látogatta meg a fia Harry herceg és a felesége Meghan hercegnő, valamint a 7 éves Archie és az 5 éves Lilibet. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött, Harry néhányszor járt azóta az Egyesült Királyságban, felesége és a gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen. Napos idő várható gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 12 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
7: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Friss hírek és a jászság kedvencei hétvégén is. Trió délután.
1: 20 esztendő után ismét Jászboldog háza adott otthont a jászok legnagyobb ünnepének. A hagyomány a helyi értékek és a közösség élmény jegyében megrendezett 30. Jászvilág találkozó háromnapos rendezvény sorozata több ezer látogatót vonzott. A Jászboldog háza képes történetéről szóló könyv átadójával vette kezdetét a találkozó, szombaton pedig 39 település képviseltette magát a rendezvényen. A delegációk hagyományos felvonulását követően zajlott a díszünnepség. A mai nap nem csak a hagyományainkról szól, hanem azokról az emberekről is, akik életükkel, munkájukkal és példájukkal erősítették a jász közösséget, mondta a köszöntő beszédében Kocáné dr. Fehérvári Mária, Jászboldog háza polgármestere. A házigazda településvezető kiemelte, ahogy elődeink hittek, úgy a jelenkori jászok is hisznek abban, hogy a hagyomány csak akkor marad élő, ha vannak, akik szívvel, lélekkel tovább viszik azt. Mint mondta, büszke arra, hogy újra településük a világtalálkozó helyszíne, és büszke arra a közösségre, akik hónapokon át azért dolgoztak, hogy méltó legyen a jászok ünnepe.
2: Készültünk már egy pár éve erre a világtalálkozóra, ugyanis jubileumok kötődnek most a 2026-os évhez. Korábban 20 évvel ezelőtt, 2006-ban rendeztünk mi világtalálkozót, illetve az idén ünnepli 80 éves születésnapját Jászboldog háza 80 éve vált önálló településsé. Nagy kihívás volt, ezt mondhatom, óriási szervező munka van mögöttünk. A legnehezebb időszak az utóbbi egy hónap volt, de tulajdonképpen már egy éve tartanak az előkészületek, de nagyon nagy segítséget kaptam a település lakóitól, a civil szervezetektől, különféle közösségektől, amiért rendkívül hálás vagyok. Nélkülük ez nem sikerülhetett volna. Idősek, fiatalok egyaránt, én úgy gondolom, hogy minden generáció jelen volt a szervező munkában, illetve a megvalósítás során. Én úgy gondolom, hogy van jövője a jász hagyománynak itt a településünkön. Kapunk sok-sok segítséget, nyilván támogatóink is voltak, akiknek nagyon nagy köszönettel tartozunk, illetve Halmai Ferenc országgyűlési képviselő úr is támogat bennünket mindenben, jelezte ezt a részemre, hogy amit csak tud, megtesz a rendezvény sikeres pénzügyi lebonyolítása érdekében.
1: A Jászvilág találkozó társ rendezője a kezdetektől fogva a Jászok Egyesülete. Dobos László, elnök.
3: Körbejár a 18 településen, és Boldogházán is most már másodszor szervezzük meg ezt a világtalálkozót, és ez a 30. a világtalálkozók sorában. Hát ugye ez úgy jön ki, hogy kettő kimaradt a

0: múlt, amiből sarjadtak, hiszen ugye ez Jászberény pusztája volt, és itt az önállóságra való törekvés ezelőtt 80 esztendővel megteremtette ezt az új települést, létrehozta ezt a közösséget, egy olyan virágzó települést hozott létre, amelyben az öntudat nem kevésbé buzog, mint bármelyik korábbi világtalálkozós Jász településen. Micsoda újságjuk van, és amilyen módon foglalkoznak a község múltjával és élő jelenével, az példaértékű. Azon kívül hát van egy kiváló tűzről pattant polgármesterasszonyuk, ötletekkel, gondolatokkal teli ember, és arra is képes, hogy ezeket megvalósítsa. Ebben az egész falu az ő szövetségese. Tehát én itt azt a fajta politikai megosztottságot, amely néhány Jász településen jelen van, nem is tapasztaltam, meg hát egy ilyen nagy vállalkozás, mint a világtalálkozó megszervezése, ez még ezeket az eltérő politikai erőket is összekovácsolja. Ez valósult most meg Boldogházán.
1: A Jász világtalálkozó díszünnepségén köszöntőjében Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, bárhol éljünk a nagyvilágban, a Jász öntudat különleges kapocs mindannyiunk számára. Mint mondta, 30 évvel ezelőtt egy nagyszerű kezdeményezés indult útjára azzal a céllal, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni őseink örökségét. Találkozzunk minden évben, és tisztelegjünk az értékek előtt, amiket ránk hagytak. Az eltelt 3 évtized bizonyítja, hogy gyökereink erősek.
2: Azt gondolom, hogy a közösségi építés, a közösségi lét az a mai világunkban egy kicsit elhanyagolt ugyan, de egy nagyon fontos dolog. Egy picit elidegenedtek az emberek egymástól, én falusi gyerek vagyok, és valamikor régen mindig volt élet a településeken, a falukon, most meg az ember végigmegy, és időnként alig vannak. Én azt gondolom, hogy ezek a rendezvények, ezek nagyon erősítik mind a hagyományőrzést, mind pedig, amit mondtam, ezt a közösségépítést és ezt a közösségi létet. Nagyon-nagyon fontos. A hagyományőrzés nagyon fontos. Az, hogy a Jászság nyilván egy tájegység. Az, hogy mi itt a Jászságban nagyon fontosnak tartjuk a Jász identitásunkat. Nagyon fontos a redemció, nagyon fontos az, ami minket összeköt, a hagyományaink. Én azt gondolom, hogy a Jászság fontos része az országnak. Gazdaságilag én azt gondolom, hogy volt már előkelőbb helyen is a Jászság gazdaságiban, de mindenképpen azon leszek, hogy azért visszanyerje ezt a régi fényét.
1: Dr. Fazekas Gábor Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke is köszöntötte a világtalálkozó résztvevőit. A díszünnepség keretében adták át a Jászok Nobel-díját a Jászságért Alapítvány kuratóriuma Bolla János agrármérnöknek, emeritus jászkapitánynak ítélte oda a Jászságért díjat. Az elismerést a Jász hagyományok és értékrend közösségi megélésében vállalt több évtizedes kiemelkedő szolgálata, munkássága, közéleti szerepvállalás alapján vehette át Bolla János.
3: Rendkívüli módon örülök neki. Úgy hírlik a Jászságba, úgy beszélik, hogy a Jászságért díj az a Jászok Nobel-díja. Ha ez így igaz, akkor én nagyon boldog vagyok, nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon nagy kitüntetés, és rendkívül örülök neki, hogy a kuratórium, és hát akik ezt odaítélték, alkalmasnak ítéltek, vagy megfelelőnek ítéltek arra, hogy én kapjam most ezt a díjat. Nagyon régóta dolgozok én különböző területeken, nem is tudnám megmondani, 15 különböző egyesületnek, civil szervezetnek vagyok a tagja. De ebből azért legrégebben a Jászberényi Városvédő Egyesület, ahol most a május végén választottak újra elnöknek, és most már én 35 éve, hogy elnöke vagyok ennek a csapatnak, nagyon sok eredményt elértünk. Többek között a Jász emlékművet is együtt csináltuk. Korsós lány kútját városközpontba, és hát nagyon sok felújításban, rendbetételben működtünk közre. Most legutóbb egyébként a II. Világháborús hősöknek a temetőjét is velünk együtt a Honvédelmi Minisztérium támogatásával velünk együtt újult ez meg. Azt szeretnénk, hogyha a város tovább szépülne. Úgy gondolom, hogy a 48-as emlékoszlop, ami ott van a 48-asok terén a Rákóczi út mellett, azt szeretnénk, hogyha megújulna. Erre már tavaly is gyűjtöttünk pénzt, és hogyha a város ezt a zászlójára tűzné, akkor mi ebbe segítenénk, adománygyűjtéssel is, esetleg munkával is, ha lehet, és hát ma készpénzzel is természetesen.
1: Átadták Jász Boldogháza díszpolgári címét. Konkoly Béláné nyugalmazott pedagógus értékteremtő munkáját ismerték el.
4: A legnagyobb értéke van, mert a szülőfalumtól kaptam, és igazából születésemtől itt élek, és ez valahogy még emeli ennek a díjnak az értékét a számomra, és nagyon megtisztelőnek érzem. Iskolai életemben, tehát a pedagógus

0: pályám idején az mindent felülmúlt, viszont utána az újságszerkesztés, a Boldogházi Hírek szerkesztése, az a mai napig is az alkotás örömét jelenti nekem, és valóban szívvel, lélekkel csinálom. Szeretném folytatni az újságot mindenféleképpen, természetesen a könyveknek sem mondok ellent, hogyha ez következik. Igazából ezek a legfontosabbak, amellett, hogy a gyerekeim és a pici lányok, az unokák foglalnak el a szívemben a legnagyobb helyet.
1: A világtalálkozó díszünnepségén, melynek idén Jász Boldogháza adott otthont legfelemelő pillanataként beiktatták az új jászkapitányt, az elkötelezett lokálpatrióta, hagyományőrző íjász Baranyi István a következő egy évben képviseli majd a jászokat, hagyományainkat és összetartozásunkat.
2: Friss hírek és a jászság kedvencei hétvégén is. Trió délután.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Kellemes meleg nyári időre számíthatunk. Súlyog Tamás külföldi útjait bírálta a miniszterelnök. Több év után láthatta unokáit Károly brit király. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Súlyog Tamás államfő külföldi útjait bírálta Magyar Péter. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnök februári 12 napos amerikai útján a honvédségi repülőgépen utazott fia Súlyog Márton is, miközben hivatalosan nem volt tagja a delegációnak. Magyar Péter hozzátette, az elnöki program mindössze néhány találkozót tartalmazott helyi magyar közösségekkel. Ezek egy részén a fia is jelen volt. Az út legnagyobb része azonban városnézéssel és múzeumlátogatással telt. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az államfő januárban Egyesült Királyságbeli útján mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztésnek köszönhetően folyamatos. Véget ért a túszdráma Berlinben, kiszabadították a nőt, akit péntek este egy szupermarketben ejtett foglyul egy férfi. A 22 éves nő a bolt alkalmazottja, a férfi egy késsel támadt rá záráskor. Az üzlet többi alkalmazottjának sikerült kimenekülnie az épületből. A rendőrség közlése szerint a tettest elfogták, indítéka egyelőre nem ismert. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján látogatta meg fia, Harry herceg és családja. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött. Harry néhányszor járt azóta az Egyesült Királyságban, felesége Meghan és gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben második Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen. Napos idő várható gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül. Éjszaka 12 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Geo délután, a hétvégék kikapcsolódási forrása. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Súlyog Tamás külföldi útjait bírálta a miniszterelnök. Elfogták az igazoltató rendőrt elgázoló férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Súlyog Tamás államfő külföldi útjait bírált a Magyar Péter. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnök februári 12 napos amerikai útján a honvédségi repülőgépen utazott fia Súlyog Márton is, miközben hivatalosan nem volt tagja a delegációnak. Magyar Péter hozzátette, az elnöki program mindössze néhány találkozót tartalmazott helyi magyar közösségekkel. Ezek egy részén a fia is jelen volt, az út legnagyobb része azonban városnézéssel és múzeumlátogatással telt. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az államfő januárban Egyesült Királyságbeli útján mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. Az altisztek jelentik a magyar honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Elfogták azt a férfit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd elhajtott a helyszínről. A keresésben polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal. A 43 éves Csikós Töttősi férfit végül a faluja határában a Lucernásban elbújva találták meg, büntetőeljárás indult ellene. 14. Leó pápa abban bízik, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanság okait. A katolikus egyházfő erről azon a közös ebéden beszélt, amelyet több mint 200 nehéz helyzetben élő felnőttel és gyerekkel fogyasztott el a Castel Gondolfói nyári rezidencia kertjében. A fogásokat római éttermek ajánlották fel. Több mint 1.700.000 ember telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun miatt. Az előrejelzések szerint a vihar holnap hajnalban éri el a szárazföldet. A tájfun korábban Japánra és Tajvanra csapott le heves esőkkel és óránkénti több mint 140 kilométeres széllökésekkel. A Fülöp-szigeteken 17 ember halt meg a monszun esőzések miatt. A kínai hatóságok szerint a vihar veszíthet erejéből, de továbbra is jelentős veszélyt jelent a rendkívül nagy mennyiségű csapadék miatt. Napos idő várható gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 12 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Kellemes nyári időre számíthatunk. Regisztrálni kell az egyedülálló szülőknek az iskola kezdési támogatáshoz. Ma is sztrájkoltak az IKEA dolgozói. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, ha az államfő ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100.000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskola kezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50.000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Folytatódott az IKEA dolgozók sztrájkja. Kora délután több mint 200-an nem vették fel a munkát a három hazai áruházban. Az elmúlt két napban szintén csaknem 300 ember tartott két-két és fél órás munkabeszüntetést. A svéd cég a menedzsment beforgatásával és diákmunkásokkal próbálta megoldani a helyzetet. A szakszervezet 5 pontos követeléscsomagot nyújtott be a vállalat vezetésének, amelyek többségéről sikerült megegyezni, az egységes 6%-os béremelésről viszont nem. 14. Leó pápa abban bízik, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanságokait. A katolikus egyházfő erről azon a közös ebéden beszélt, amelyet több mint 200 nehéz helyzetben élő felnőttel és gyerekkel fogyasztott el a Castel Gandolfói nyári rezidencia kertjében. A fogásokat római éttermek ajánlották fel. Több mint 1.700.000 ember telepítette ki Kínában a Bavi tájfun miatt. Az előrejelzések szerint a vihar holnap hajnalban éri el a szárazföldet. A tájfun korábban Japánra és Tajvanra csapott le heves esőkkel és óránkénti több mint 140 kilométeres széllökésekkel. A Fülöp-szigeteken 17 ember halt meg a monszun esőzések miatt. A kínai hatóságok szerint a vihar veszíthet erejéből, de továbbra is jelentős veszélyt jelent a rendkívül nagy mennyiségű csapadék miatt. Napos idő várható gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül. Éjszaka 12 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Regisztrálni kell az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Ma is sztrájkoltak az IKEA dolgozói. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több ezren emlékeztek Szrebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos, a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Folytatódott az IKEA dolgozók sztrájkja. Kora délután több mint 200-an nem vették fel a munkát a három hazai áruházban. Az elmúlt két napban szintén csaknem 300 ember tartott két-két és fél órás munkabeszüntetést. A szakszervezet 5 pontos követeléscsomagot nyújtott be a vállalat vezetésének, amelyek többségéről sikerült megegyezni, az egységes 6%-os béremelésről viszont nem. Gyerekeket kellett kimenteni egy táborból az Egyesült Államokban, mert megáradt egy folyó Missouriban. Mivel az utakat elmosta a víz, a csaknem 200 gyereket és nevelőiket a Nemzeti Gárda helikopterei szállították el. A környéken voltak, akik egy fa tetején kerestek menedéket. Összesen több száz embert vittek biztonságos helyre, egy nő eltűnt. Missouri állam déli részén az elmúlt napokban 200-300 mm csapadék hullott, ami gyors áradásokhoz, helyenként villámáradásokhoz vezetett. Vasárnap is változóan felhős napos idő lesz, legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Hamarosan elfogadják az alaptörvény újabb módosítását. Áradások miatt százakat kellett kimenteni az Egyesült Államok beli Missouriban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, ha az államfő ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A kormányfő egy hete nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosításról szóló törvényjavaslatot, amely több rendelkezés között azt is tartalmazza, hogy megszűnik a köztársasági elnök megbízatása. A lépést élesen bírálta a Fidesz, csütörtökön tüntetést tartottak a Sándor palotánál. Magyar Péter korábban többször lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, Orbán Viktor bábjai egyikének nevezte Sulyog Tamást. Több ezren emlékeztek Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Drónokkal támadt orosz olajszállító hajókat az ukrán hadsereg az Azovi-tengeren. Kijev szerint 21 járművet találtak el, az oroszok 4 esetet ismertek el. A támadásokkal az orosz fegyveres erők üzemanyagellátását, valamint a jól jövedelmező orosz olajexportot próbálják akadályozni. Közben az oroszok is folytatták a légicsapásokat ukrajnai területek ellen. Szumiban 4-en meghaltak, 17-en megsebesültek, amikor 2 bomba csapódott be a város egyik sűrűn lakott negyedében, az egyik egy buszmegállóba. Odesszában 2 ember halt meg rakéta támadásban, Harkivban pedig egy üzemet ért találat, 7 ember megsebesült. Gyerekeket kellett kimenteni egy táborból az Egyesült Államokban, mert megáradt egy folyó Missouriban. Mivel az utakat elmosta a víz, a csaknem 200 gyereket és nevelőiket a Nemzeti Gárda helikopterei szállították el. Összesen több száz embert vittek biztonságos helyre, egy nő eltűnt. Missouri állam déli részén az elmúlt napokban 200-300 mm csapadék hullott, ami gyors áradásokhoz, helyenként villámáradásokhoz vezetett. Vasárnap is változóan felhős napos idő lesz, legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutára 26-31 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Regisztrálni kell az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Ma is sztrájkoltak az IKEA dolgozói. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, ha az államfő ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskola kezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Folytatódott az IKEA dolgozók sztrájkja. Kora délután több mint 200-an nem vették fel a munkát a 3 hazai áruházban. Az elmúlt 2 napban szintén csaknem 300 ember tartott 2-2,5 órás munkabeszüntetést. A svéd cég a menedzsment beforgatásával és diákmunkásokkal próbálta megoldani a helyzetet. A szakszervezet 5 pontos követeléscsomagot nyújtott be a vállalat vezetésének, amelyek többségéről sikerült megegyezni, az egységes 6%-os béremelésről viszont nem. 14. Leó pápa abban bízik, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanságokait. A katolikus egyházfő erről azon a közös ebéden beszélt, amelyet több mint 200 nehéz helyzetben élő felnőttel és gyerekkel fogyasztott el a Castel Gandolfói nyári rezidencia kertjében. A fogásokat római éttermek ajánlották fel. Több mint 1 700 000 ember telepítette ki Kínában a Bavi tájfun miatt. Az előrejelzések szerint a vihar holnap hajnalban éri el a szárazföldet. A tájfun korábban Japánra és Tajvanra csapott le heves esőkkel és óránkénti több mint 140 kilométeres széllökésekkel. A Fülöp-szigeteken 17 ember halt meg a monszun esőzések miatt. A kínai hatóságok szerint a vihar veszíthet erejéből, de továbbra is jelentős veszélyt jelent a rendkívül nagy mennyiségű csapadék miatt. Napos idő várható gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül. Éjszaka 12 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Regisztrálni kell az egyedülálló szülőknek az iskola kezdési támogatáshoz. Ma is sztrájkoltak az IKEA dolgozói. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több ezren emlékeztek Szrebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos, a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskola kezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskola kezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Folytatódott az IKEA dolgozók sztrájkja. Kora délután több mint 200-an nem vették fel a munkát a három hazai áruházban. Az elmúlt két napban szintén csaknem 300 ember tartott két-két és fél órás munkabeszüntetést. A szakszervezet 5 pontos követelés csomagot nyújtott be a vállalat vezetésének, amelyek többségéről sikerült megegyezni, az egységes 6%-os béremelésről viszont nem. Gyerekeket kellett kimenteni egy táborból az Egyesült Államokban, mert megáradt egy folyó Missouriban. Mivel az utakat elmosta a víz, a csaknem 200 gyereket és nevelőiket a Nemzeti Gárda helikopterei szállították el. A környéken voltak, akik egy fa tetején kerestek menedéket. Összesen több száz embert vittek biztonságos helyre, egy nő eltűnt. Missouri állam déli részén az elmúlt napokban 200-300 mm csapadék hullott, ami gyors áradásokhoz, helyenként villámáradásokhoz vezetett. Vasárnap is változóan felhős napos idő lesz, legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Hamarosan elfogadják az alaptörvény újabb módosítását. Áradások miatt százakat kellett kimenteni az Egyesült Államok beli Missouriban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, ha az államfő ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A kormányfő egy hete nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosításról szóló törvényjavaslatot, amely több rendelkezés között azt is tartalmazza, hogy megszűnik a köztársasági elnök megbízatása. A lépést élesen bírálta a Fidesz, csütörtökön tüntetést tartottak a Sándor palotánál. Magyar Péter korábban többször lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, Orbán Viktor bábjai egyikének nevezte Sulyog Tamást. Több ezren emlékeztek Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Drónokkal támadt orosz olajszállító hajókat az ukrán hadsereg az Azovi-tengeren. Kijev szerint 21 járművet találtak el, az oroszok 4 esetet ismertek el. A támadásokkal az orosz fegyveres erők üzemanyagellátását, valamint a jól jövedelmező orosz olajexportot próbálják akadályozni. Közben az oroszok is folytatták a légicsapásokat ukrajnai területek ellen. Szumiban 4-en meghaltak, 17-en megsebesültek, amikor 2 bomba csapódott be a város egyik sűrűn lakott negyedében, az egyik egy busz megállóba. Odesszában 2 ember halt meg rakéta támadásban, Harkivban pedig egy üzemet ért találat, 7 ember megsebesült. Gyerekeket kellett kimenteni egy táborból az Egyesült Államokban, mert megáradt egy folyó Missouriban. Mivel az utakat elmosta a víz, a csaknem 200 gyereket és nevelőiket a Nemzeti Gárda helikopterei szállították el. Összesen több száz embert vittek biztonságos helyre, egy nő eltűnt. Missouri állam déli részén az elmúlt napokban 200-300 mm csapadék hullott, ami gyors áradásokhoz, helyenként villámáradásokhoz vezetett. Vasárnap is változóan felhős napos idő lesz, legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: Yes.

egy húgy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy hogy jól aludjak el.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Kellemes nyári időre számíthatunk. Regisztrálni kell az egyedülálló szülőknek az iskola kezdési támogatáshoz. Ma is sztrájkoltak az IKEA dolgozói. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, ha az államfő ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskola kezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Folytatódott az IKEA dolgozók sztrájkja. Kora délután több mint 200-an nem vették fel a munkát a 3 hazai áruházban. Az elmúlt 2 napban szintén csaknem 300 ember tartott 2-2,5 órás munkabeszüntetést. A svéd cég a menedzsment beforgatásával és diákmunkásokkal próbálta megoldani a helyzetet. A szakszervezet 5 pontos követeléscsomagot nyújtott be a vállalat vezetésének, amelyek többségéről sikerült megegyezni, az egységes 6%-os béremelésről viszont nem. 14. Leó pápa abban bízik, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanságokait. A katolikus egyházfő erről azon a közös ebéden beszélt, amelyet több mint 200 nehéz helyzetben élő felnőttel és gyerekkel fogyasztott el a Castel Gandolfói nyári rezidencia kertjében. A fogásokat római éttermek ajánlották fel. Több mint 1 700 000 ember telepítette ki Kínában a Bavi tájfun miatt. Az előrejelzések szerint a vihar holnap hajnalban éri el a szárazföldet. A tájfun korábban Japánra és Tajvanra csapott le heves esőkkel és óránkénti több mint 140 kilométeres széllökésekkel. A Fülöp-szigeteken 17 ember halt meg a monszun esőzések miatt. A kínai hatóságok szerint a vihar veszíthet erejéből, de továbbra is jelentős veszélyt jelent a rendkívül nagy mennyiségű csapadék miatt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

hát hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a szájba karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Hamarosan elfogadják az alaptörvény újabb módosítását. Áradások miatt százakat kellett kimenteni az Egyesült Államok beli Missouriban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, ha az államfő ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A kormányfő egy hete nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosításról szóló törvényjavaslatot, amely több rendelkezés között azt is tartalmazza, hogy megszűnik a köztársasági elnök megbízatása. A lépést élesen bírálta a Fidesz, csütörtökön tüntetést tartottak a Sándor palotánál. Magyar Péter korábban többször lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, Orbán Viktor bábjai egyikének nevezte Súlyog Tamást. Több ezren emlékeztek Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Drónokkal támadt orosz olajszállító hajókat az ukrán hadsereg az Azovi-tengeren. Kijev szerint 21 járművet találtak el, az oroszok 4 esetet ismertek el. A támadásokkal az orosz fegyveres erők üzemanyagellátását, valamint a jól jövedelmező orosz olajexportot próbálják akadályozni. Közben az oroszok is folytatták a légi csapásokat ukrajnai területek ellen. Szumiban 4-en meghaltak, 17-en megsebesültek, amikor 2 bomba csapódott be a város egyik sűrűn lakott negyedében, az egyik egy buszmegállóba. Odesszában 2 ember halt meg rakéta támadásban, Harkivban pedig egy üzemet ért találat, 7 ember megsebesült. Gyerekeket kellett kimenteni egy táborból az Egyesült Államokban, mert megáradt egy folyó Missouriban. Mivel az utakat elmosta a víz, a csaknem 200 gyereket és nevelőiket a Nemzeti Gárda helikopterei szállították el. Összesen több száz embert vittek biztonságos helyre, egy nő eltűnt. Missouri állam déli részén az elmúlt napokban 200-300 mm csapadék hullott, ami gyors áradásokhoz, helyenként villámáradásokhoz vezetett. Vasárnap is változóan felhős napos idő lesz, legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

szemben a fényképed, szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. De nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt,

0: Az összes dolog az életemben tartson örökké. Az összes dolog az életemben minden jó és szép. Az összes dolog az életemben tartson örökké.
1: Trio FM. Trio FM. Mellette szól.

0: kapcsoljon a hétvégi zeneturmixra, és élvezze a slágereinket akár egész éjjel.
1: Hey, ez épp az orrod előtt ment el, észre se vetted, vizsgáld meg a világot részletesebben, nem minden esetben válik valóra. Az álom jön, aztán megy, mint az évek a spanokkal.

97.7 Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Regisztrálni kell az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Ma is sztrájkoltak az IKEA dolgozói. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több ezren emlékeztek Szrebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos, a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Folytatódott az IKEA dolgozók sztrájkja. Kora délután több mint 200-an nem vették fel a munkát a három hazai áruházban.